Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Adie